TRT Türkiye Hongyo Radio Yonopot Kívánunk, kedves hallgatóink, a Török Rádió minden nap, magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdon keresztül magyar nyelvodácsukároz.

Markiet 1027. szeptember 28-a hétfő. Ez a híradó. Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Heves esőzések okozták súlyos áradásokat Indiában. Az iskolákat bezárták, ezreket evakuáltak, miközben a mentőcsapatok azon dolgoztak, hogy a lakosokat az elárasztott területekről biztonságba helyezzék. A hatóságok szerint legkevesebb 62 ember vesztette életét, az észak-kelet indiai Uttar Pradesh államot sújtó heves esőzésekben az utóbbi 3 nap alatt. 46 ember megsérült, több mint 1000 ház rongálódott meg, miután

0: három napnyi heves csapadék áradásokat okozott több helyen. Az áradások hatással voltak az indiai keleti részén fekvő Odisra államra is, ahol a hatóságok szerint több mint 75 ezer embert evakuáltak biztonságosabb területekre. A szomszédos Nepálban az ország katasztrófa védelmi ügynöksége szerint csütörtöktől vasárnapig 21 ember veszette életét időjárási okok miatt. Nepál még mindig a pusztító augusztusi áradások utóhatásaiból próbál felépülni, azok több mint 1400 ember halálát okozták, és mintegy 6000 ember tartanak eltűntként nyilván. Az iráni sajtó szerint Iránnak nincs semmilyen tárgyalási terve az Egyesült Államokkal. Trump elnök pedig elmondta, hogy új tárgyalási fordulóra készülnek Iránnal. Az iráni állami hírügynökség az írna egy az ENSZ közgyűlésén való részvétel céljából New Yorkba utazó iráni delegáció egyik illetékeseire hivatkozva azt írta, hogy az Egyesült Államokban tartózkodó külügyminiszter Abbas Erakcsi a tervezett találkozóit követően ketten visszatér Iránba, és nincs terven tárgyalás az Egyesült Államokkal. Közben azt is közölték, hogy Katar közvetítésével az Egyesült Államoknak küldött iráni feltételekre adott válasz még nem érkezett, és azt várják. Donald Trump amerikának azt mondta, hogy miután elutasította Iránnak a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó feltételét, ezen a héten újabb tárgyalási kört vár Iránnal. Le Monde-t Vučić szerb elnök, Szerbia közösségelnök Alekszandr Vučić bejelentette lemondását. Vučić lemondását megelőzően az elnökhivatal épület előtt szólt hívvejehez. Ékre bízták azt a legmagasabb feladatot és felelősséget, amit egy ember vállalhat, mondta Vučić, és hozzátett, hogy a közösség elnöki választást december végéig meg kell tartani. Vučić közölte, hogy az október 25-én tartandó előrehozott általános választáson egyszerű állampolgárként kíván részt venni, és a következőket mondta. Fenn kell tartanunk a gazdasági fejlődést, ugyanakkor, amikor a gazdasági növekedésről beszélünk, elsősorban az innovációra is, a mesterséges intelligenciára kell ügyelni, hogy ne késünk le. A nemzeti gyűlés elnök Anna Branović Vučić lemondását követően látja el a közösség elnöki teendőket.
1: TRT Türkiye Hangya Radyo'yanak hir müşorat hayak.
0: İtamar Ben-Gvir, İsrail'in Nemzet Biztonsági Miniszter megfogadta, hogy védelmi miniszteri kinevezése esetén kezdeményezni fogja palesztin foglyok kivégzését, valamint felgyorsítsa a palesztinok kitelepítését a Gázövezetből és a megszállt Cisjordániából. Ben-Gvir közzétett egy videót, amelyen Hassan Salameh palesztin foglyokkal szembesül. Szalame 1996 óta van börtönben, és az izraeli hatóságok tájékoztatása szerint több életfogytig tartó börtönbüntetését tölti az 1990-es években elkövetett, több tucat izraeli áldozatot követelő bomba támadások miatt. Ki akarlak végeztetni téged, mondta Ben-Gvir Salamehnak a felvételem. Az izraeli miniszter ismételten kijelentette, hogy ösztönözni fogja az úgynevezett önkéntes migrációt, amelynek célja a palesztinok elmozdítása a területről, miközben eléri a palesztin foglyok halálbüntetéssel való sújtását is. Kölcsönös terrorellenes műveletek és vádáskodások a dél-ázsiai határvidéken a pakisztáni biztonságerők bejelentették, hogy az ország délnyugati részén található Belucsisztán tartományban egy 96 órás átfogó hadművelet során 71 terroristát likvidálták. Az Iszlámabad azzal vádolta Afganisztánt és Indiát, hogy támogatják és finanszírozzák a szóban forgó terror csoportokat. A hadsereg emellett jelentős mennyiségű fegyver, lőszer és robbanó anyag lefoglalásáról számolt be. Kabul és Új-Delhi egyelőre nem reagált a vádakra, ezzel párhuzamosan az afgan hatóságok közölték, hogy Nuristan tartományban a biztonságerők 28 terroristát öltek meg, és 32-t megsebesítettek. Kabul azt állított, hogy a likvidált fegyveresek a Pakisztánból átlépő Ilia terrorszervezet tagjai voltak. Iszlámabad komolytalannak nevezte és visszautasította az afgán állításokat, tagadva bármiféle érintettséget a nurisztáni összecsapásokban vagy a terrorszervezetek támogatásában. A globális olajárak átlépték a hordonkénti 105 dollárt a közel-keleti háború befejezésére irányuló javaslattal kapcsolatos nézeteltérések ismét több mint 1%-kal felajtották az olajárakat. Brent nyers olaj a globális benchmark hordonként körülbelül 105 dollárra emelkedett, még az amerikai nyersolaj a West Texas Intermediate elért a 93 dollárt. A Kipler elemzője szerint a közel-keleti nyers olajexport szeptemberben elért a napi 12,8 millió hordót, ami a legmagasabb szint a háború februári kezdete óta.

tənbəriyilət, irtəlmit, kərəşü, filozofi, figələm, müfisətinək, irtəkəlişə, kor, fontoş, səmpont. Özdən ören irodan mezdeşinek gökereyi asokbanın maroşi meşekbeniş karaca olan verşekben talalatuk ameyeket gelme koraban halgatot. Maroşi barati kör est o zirdek lödeşt közös irodan mi munkava alakét otta. İlk ek Anatolia Sobeli kulturayan nevelketet fiatal ve kapçoludut a modern költészet keresi sejébe is. Ez a kezdet azt is megmutatja, hogyan öröklődik a török kultúra nemzedékről nemzedékre egy otthon hallott névtal évekkel később is tovább élhet egy költő szavak iránti figyelmében. A latin összenőren nevét mindenképpen fel kell idéznünk, amikor a hét szép emberről beszélünk. Ez a irodalmi közeg, amelyet Rasim összenőrennel, Cahiz Zarifoğlu-val, Erdem Beyazıt-tal, Mehmet Akif İnan-nal és Nuri Pakdil-lel osztott meg, meghatározó szerepet töltött be életében. Ez az együttlét arra tanít bennünket, hogy a kultúra a barátságok révén is gyarapodik. Az egymást olvasó, egymást kritizáló és írásra ösztönző emberek munkája idővel egész ország irodalmi örökségévé válhat. Ennek a közös munkának kézzel fogható eredményét a folyóiratokban láthatjuk. Özdenőren a Marosa Hamle köréhez kapcsolódó munkák után barátjaival együtt részt vett az irodalom és a Manvera folyóiratok munkájában. A Manvera alapítói között is ott volt később a Szótak folyóiratban is megjelentek versé és írásai. A folyóirat szerkesztés irodalmunkhoz való hozzájárulásának fontos része volt. Egy irodalmi folyóirat ugyanis olyan találkozóhely, ahol az írók meghallgathatják egymás hangját, az olvasók pedig új művekkel ismerkedhetnek meg. Özdenőren sokat tett ennek a folytonosságnak a megteremtésért. Első verses kötete Anna Flotta 1975-ben jelent meg, az 1996-ban kiadott A Magány, ahogy Moli című kötetét. A Török Író Szövetség költészeti díjára méltónak ítélték. Versének egy részét későbbi kötetében is összegyűjtötte. A költészet átjárói című művében Cahit Zarifoğlu és Mehmet Akif İnan költészetével foglalkozott. Az Elfeledettség című kötetben pedig emlékeit és különböző írásait tárta az olvasók elé. Ezek a művek azt mutatják, hogy összenőren nem csupán verseket írt, hanem az irodalomról is gondolkodott. Az őt körülvevő közeg emlékezetének megőrzésén is dolgozott. Özdenőren költészetében különösen fontos a hagyományjal kialakított kapcsolata. Használta a második új költészeti irányzat által megnyitott lehetőségeket is, Szezai Karakoğlu-val való találkozása is hatása volt költészetének alakulására. A klasszikus költészet iránt érdeklődése összekapcsolódott azzal a gondolattal, hogy a múlt örökségét modern érzékenységgel kell tovább fejleszteni. Ebből a mai fiatal írók számára is fontos tanulság következik. Saját hangunk megtalálásához először meg kell hallanunk az előttünk járó nemzetékek hangját. A török nyelv kulturális és irodalmi örökségéhez való közeledés kedvező alapot teremtett
újművek megszületéséhez. Költészetének meghatározó témái között találjuk a magányt, az elválást, a halált és a szomorúságot. 1984-ben 8 éves fiát Keremet közlekedési balesetben vesztette el, ami mély nyomot hagyott életében és költészetében. Ennek a fájdalomnak az ismeretes segélyt megérteni versének törékenységét. Özdenören költészetéről gondolkodva arra is emlékezünk, hogy milyen együttérzéssel kell fordulnunk mások vesztesége felé. Az irodalom értéke részben éppen ebben rejlik, abban, hogy képesek vagyunk átérezni mások fájdalmát, és ezáltal túlléphetünk saját világunk határain. A Kerem táskája című versvenék iskolatáska rekeszei megtennek a gyermek nevetésével, füzetével és hozzáltala erejtett szomorúságokkal. A költő egy hétköznapi tárgyát állít az emlékezés középpontjába. A táska súlyára épülő záró gondolat arra készteti az olvasót, hogy elgondolkodjon azon a gyászon, amelyet egy apa hordoz. A vers ereje abban rejlik, hogy egy mindenki számára ismerős apró tárg ilyen mély jelentést kap. Itt érthetjük meg igazán özenőren értékét a törő költészetben, miközben egy személyes veszteségről ír olyan hiteles és hatásos nyelvet teremt, amely az olvasó saját szeretetének, óvó érzésének és veszteségének élményét is megszólítja. Ha gondolkodói világát vizsgáljuk, olyan művekkel találkozunk, mint a nyugatosodásról, az ember és az iszlám, és az állam és az ember. Ezekben a művekben olyan kérdéseket tárgyalt, mint az értelem, a tudomány, a hit, a nyugatosodás, valamint az ember és az állam kapcsolata. Az iszlám gondolkodás egyik alapvető forrása volt elmélkedésének. Ha ezeket a témákat együtt vizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy írásaiban fontos helyet foglalt el az a kérdés, hogy milyen értékek alapján éljen az ember, és hogyan alakítsa ki egy társadalom saját szellemi életét. Az Ösztönőren által felvetett kérdések ma is jelentőséggel bírnak, amikor kulturális identitásunkról gondolkodunk. Egy ország kulturális önbizalma ahhoz is kapcsolódik, hogy képes-e megérteni saját költőjét és gondolkodóit. Nem alakíthatunk ki erős kulturális kapcsolatot olyan írókkal, akiknek csupán a nevét ismételgetjük, anélkül, hogy művéiket elolvasnánk. Ahhoz, hogy megismerjük őket, kezünkbe kell vennünk könyveiket, el kell gondolkodnunk az általuk feltett kérdéseken, és gondolataikat saját korú körülményei között kell értékelnünk. Fontosnak tartom, hogy ösztönösen művei eljussanak a fiatalokhoz. Maradandó tisztelgés lenne előtte, ha versét az iskolákban olvasnák, könyvét is a könyvtárakban hozzáférhetővé tennék, gondolati írásait pedig irodalmi közösségekbe megvitatnák. Már az is fejlesztette a diákok török nyelv iránti figyelmét, ha egy versben megvizsgálják egy-egy szó kiválasztását. Az ilyen olvasási szokás a nemzeti kultúrához való kötődést a mindennapi élet részévé teheti. Kultúránk folytonossága az alkotásokkal kialakított, élő kapcsolatból merít erőt minden új olvasó saját kíváncsiságát és kérdéseit adja hozzá az irodalom jövőjéhez.
Kedves hallgatóink, Alaaddin Ösztönören 2003. június 26-án hunyt el Balıkesir-ben. A török irodalomban sajátos hangot hagyott maga után,

Keďže šalgatu ing a török rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.